0: színes kultúránk.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Rádió Burgenland magyar nyelvű portré műsora, a színes kultúránk. A mikrofonnál Csikós Gréta köszönti Önöket. Mai vendégünk Mercné Kugler Anna Mária, aki immár 27 éve tanítja fáradhatatlanul a bécsi magyar gyerekeket. Munkáját nemrég nagyköveti oklevéllel is díjazták.
2: Nagyon nagy munka, hogy a gyerekeknek megmaradjon a magyarság tudatuk, hogy magyarul szépen beszéljenek, olvassanak magyar szép irodalmat, olvassanak magyar kortárs irodalmat, tanuljanak verseket, és ehhez egy csomó segítséget nyújtunk nekik.
1: Mercné Kugler Anna Mária az 1990-es években érkezett Ausztriába, és azóta is a bécsi magyar közösség oszlopos tagja. Lassan 3 évtizedes tanári pályafutása alatt több száz gyerek számára tette hozzáférhetővé, motiválóvá és szerethetővé a magyar kultúrát és nyelvet. Anna Mária életében a tanítás és a magyar kultúra szeretetének átadása egyaránt nagy szerepet tölt be.

0: Mesélj el, hogyan kezdődött el ez a rendkívül sikeres életpálya?
1: Az 1990-es években jöttünk ki Bécsbe két gyerekkel, fiammal Mártonnal és a lányommal Fannival. Ők picik voltak még, a fiam 5 éves, a lányom 6 hónapos, és hát elég nehéz volt kijönni, illetve itt megszokni. Az első idők azik voltak nagyon nehezek, mert senkit nem ismertem, és ebben az időben nem volt mobiltelefon, nem volt komputer, tehát az, hogyha a magyarokkal szerettem volna találkozni, nagyon nehéz volt azt megszervezni, mert csak a játszótéren tudtam esetleg összefutni valakivel. Később persze az már könnyebben ment, de az első 3 év, hát megmondom őszintén, hogy nem a legszebb éveim voltak, mert nehezen viseltem. Utána jött egy fordulópont az életemben, illetve az életünkben. A kislányomat idehordtam néptánc oktatásra a Collegium Hungaricumban, és itt még akkor nem építették át a Collegium Hungaricumot, hanem a régi volt egy nagy színházterme, és ott volt minden kedden a néptánc oktatás. Na, itt már nagy boldogságért, mivel sok magyar anyukával, apukával összefutottam, barátságok szövődtek, már nem éreztem olyan magányosnak magam, és itt adódott az az alkalom, hogy az egyik a honismereti oktatáson tanító tanár hazament Magyarországra, és megüresedett a helye, és engem kértek meg, hogy tanítsam a gyerekeket. Hát ez számomra egy hatalmas nagy lehetőség volt, és itt indult el a magyar honismereti oktatás életem a Collegium Hungaricumban, illetve a nyelviskolában. Először csak honismereti oktatás volt, utána pedig kaptam magyar nyelv, mint idegen nyelv oktatás csoportot itt a nyelviskolában, és akkor az már számomra egy nagyon-nagyon jó érzés volt. Persze nagyon izgultam, hogy mint osztrákok, felnőtt osztrákok, hogy fognak engem fogadni. Az én képesítésem általános iskolás tanító, idegen nyelv oktató is vagyok. De hát ezt először nagy izgalommal töltötte, hogy fogom tudni megcsinálni, de hát minden ment. Nagyon sokat készültem a magyar órákra, nagyon sokat készültem a magyar, mint idegen nyelvoktatásra. Amikor ez így elkezdődött, olyan érdekes volt, hogy utána hirtelen minden beindult, mert akkor adták át az átépített magyar intézetet 99-ben, és Csurik Károly megkért, hogy nem vállalnám el a recepciót 4 órában. Hát persze két kisgyerek, a nyelviskola, és plusz még ez, hát hirtelen ez nagyon, úgy éreztem, hogy nagyon sok lesz nekem, de türelmet kaptam, és azt mondták, hogy próbáljuk ki. És hát nagyon-nagyon jó volt, és nagyon kellemes, meg jó kollégák vettek körül, mindenki segített, és akkor kezdődött itt ez a két életem, a nyelviskolai és a Collegium Hungaricumi életem. És ez a kettő azért fonódik össze, mivel a nyelviskola is itt van a Collegium Hungaricumban, amikor az egyiknek véget ért egyik munkának, mentem a másikba, vagy csináltam a másikat, de itt teljesen kiteljesedhettem. Taníthattam, mint tanítónéni a honismereti oktatáson, taníthattam, mint magyar, mint idegen nyelv a nyelviskolában, és dolgozhattam a Collegium Hungaricumban. És utána megint jött egy fordulópont, mikor megkértek arra, hogy annyi program van itt a Collegium Hungaricumban, de gyerekeknek egyetlen egy sincs. És mivel én foglalkoztam gyerekekkel, hát akkor próbáljuk meg, hogy szervezzünk gyerekprogramokat. És ugye az első év, az volt a próbaév, akkor 10 gyerekprogram volt, minden hónapban egy, akkor kapta a gyerekuckó nevet, hogy legyen egy neve ennek a programsorozatnak, és akkor ez elkezdődött 1999-ben. Ez így azóta megy, el kell, hogy mondjam, hogy töretlen sikerrel, mert még mindig ugyanaz a lelkesedéssel szervezem a programokat, mint az elején. Még mindig izgulok, hogy jaj, hogy fog tetszeni a közönségnek, és mindig megpróbálom a magas színvonalat nyújtani.
0: Kivel foglalkozik szívesebben? A felnőttekkel, gyerekekkel, hon és népismeret, vagy a magyar nyelv, melyik az, ami a szívéhez a legközelebb áll?
1: Hát a honismereti oktatás itt magába foglalja a gyerekek írás-olvasás oktatását, és egy pici Magyarország ismeretet, és a történelmi olvasmányokon belül egy pici történelem ismeretet. A gyerekeket nagyon-nagyon szeretem. Azért szerettem a gyerekeket, mert

0: mert rögtön kapok visszaigazolást. Tehát minden óra után a gyerekek oda jönnek, megköszönik, én is megköszönöm. És éppen a múltkor gondolkoztam el, hogy ezek a gyerekek úgy jönnek magyar oktatásra, hogy először osztrák iskolában vannak. Utána éppen, hogy vége van annak, szusszannak egyet, jönnek a magyar iskolába. És itt vannak fél hatig. És ezek pici gyerekek. 6 éves kortól 10-11 éves korig járnak hozzánk a honismereti oktatásra, és hatalmas nagy dolog, mivel a szülő is veszi a fáradtságot, hogy elhozza ide a gyerekét, tehát a szülő szeretne valamit. A gyerek szintén szeretne valamit. Egy, megfelelne a szülőnek, kettő, boldogsággal tölti el őket, hogy az anyanyelvükön beszélnek, jól beszélnek, tudnak írni, olvasni, így szerintem ez egy teljes egész.
1: Mi a tapasztalat? Mennyire motiváltak a gyerekek, akiket tanít?
0: Nagyon régóta tanítok, és a gyerekek is változnak, de én azt látom, hogy a gyerekek annyira szívesen veszik, amit viszek. Tehát ahogy tanítunk. És tényleg azt mondanám, hogy ez a 30 év egy sikertörténet ebben az oktatásban, mert egyszer sem éreztem azt, hogy abba kéne hagynom, vagy nekem elegem van, vagy nem jó. Mai napig élvezem. És pláne akkor, amikor eljönnek olyan diákok, akiket talán már meg se ismerek, már 20 évesek, és eljönnek, hogy Ani néni, megismersz? Én voltam, és mindig jöttünk ide, és csináltunk valamit, milyen jó volt. Ez is egy visszaigazolás, hogy tényleg ez nagyon jó. Vagy a szeretet, amit a szülőktől kapok, hogy jaj, milyen jó volt, most már nagyok lettek, de hogy szerettünk ide járni, mert a gyerekeknél, hogyha elkezdjük ide hordani, és nagyon sok diák van, aki már ovitól ide jár, és még lehet, hogy ide jár érettségig is, akkor ez is egy sikertörténet. És ez nagyon nagy munka, hogy a gyerekeknek megmaradjon a magyarság tudatuk, hogy magyarul szépen beszéljenek, olvassanak magyar szép irodalmat, olvassanak magyar kortárs irodalmat, tanuljanak verseket, és ehhez egy csomó segítséget nyújtunk nekik. A gyerekeknek fontos, hogy tudjon beszélni a nagyszülőkkel. Az érdekes, ott a múltkor megkérdezték épp a gyerekeket, hogy miért fontos nekik, hogy magyarul tanulnak, illetve hogy a magyar nyelven is megtanulnak írni, olvasni. Egyik gyerek azt mondta, hogy szeretném, ha az édesapám büszke lenne rám. A másik gyerek azt mondta, hogy milyen dolog az, hogy hazamegyek és nem tudok magyarul beszélni. Tehát mindegyiknek van egy indítatása, hogy miért. Ez a gyerek rész, a gyerekoktatást. A felnőtt oktatást 2023-ig csináltam, azóta nem csinálom. Volt olyan tanítványom, aki a kezdeti időktől velem tanult, tehát az első csoportomban volt benne, és 23-ig velem tanult, és itt is a felnőttek és egy olyan kapcsolat alakul ki, ami nem csak egy tanár-diák kapcsolat, egy baráti kapcsolat, ugye egymást ismerjük, és én úgy éreztem, hogy amikor nyelvet tanítok, akkor nem csak a nyelvet oktatom, hanem a magyar irodalmat, a magyar művészetet, egész Magyarországot. Tehát itt magyarságot is tanítok. Mindig azt mondták, hogy meg kell érteni a magyar lelket, akkor tudom a nyelvet is megtanulni. Mi teljesen másképp gondolkodunk, más lelkületünk van, és ezt is próbáltam minden órámba becsempészni. Tehát a hivatalos nyelvtan, szövegértés, beszéd mellett mindig volt egy pici irodalom, egy pici zene, egy pici történelem, tehát egy pici más is volt benne, és ezért volt érdekes.
1: Mondhatjuk, hogy ez egy ilyen tanári hitvallás is egyben?
0: Amikor nyelvet tanítok, akkor nem csak a nyelvet tanítom, hanem a kultúrát is. Mert a magyar kultúrához hozzátartozik a magyar nyelv. Egyik a másik nélkül nem létezik. És nagyon sokszor volt, hogy a tanítványaimat lehoztam, mert itt kiállítás volt, azt megnéztük, eljöttek a Collegium Hungaricumba rendezett rendezvényekre. Ez a kettő összefonódott, mert ebből lesz egy egész. Az ember nem úgy tanulja a nyelvet, hogy utána nem ismeri azt az országot, aminek a nyelvét tanítom. Életem másik része a Collegium Hungaricum, itt a munka. 2017 óta vezetem a titkárságot az intézetben, az igazgatói titkárságot, és mellette szervezem a gyerekprogramokat, és mellette még ugye a többi programok lebonyolításában is segítkezem, és ez teljesen kitölti az életemet. Azért sikeres az én munkám, azért sikertörténet ez eddig, mert mindig megkaptam azt a támogatást, ami miatt tudtam tovább csinálni és dolgozni. A gyerekprogramok kiválasztásába soha-soha nem szólt bele senki, azt csinálhattam, azt vállalhattam, azt szervezhettem, amit szerettem volna. És mindig megdicsértek és támogattak. Persze az én munkám, tehát ezek a munkák nem jöhetnek úgy létre, hogy a többi kollega nem segít. Tehát azért tudom ezt így csinálni, mert mindenki ott van 100%-ig és segít. És utána elismerik, amit csinálok. És ugyanez vonatkozik a nyelviskolába is. Hogy ott, amit tanítok, és ahogy tanítok, nem szól bele senki. Úgy csinálom, ahogy én szeretném. És ez is nagyon-nagyon jó. A táborokat is, amikor táborokat szerveztem, gyerektáborokat, azt is a tematikát kitalálhattam, és mindenben támogatott a nyelviskola. Király Andrea a nyelviskola vezetője, csak hálás tudok lenni. Az összes igazgatómnak csak hálás tudok lenni, azért, mert mindig támogattak és segítettek. És ez az embert inspirálja. Úgy érzi, hogy tudja csinálni, meg akarja csinálni, mert nem fárad bele. Hanem vannak új ötletek, lehet csinálni, persze én is segítem a többiek munkáját, ahogy tudom, ez egész egy szép komplett dolog.
1: Lassan 30 éve rendszeres programsorozatot alkotnak a Collegium Hungaricumban a Gyerekkuckó nevet viselő rendezvények. Mi a szerepe ennek a bécsi és ausztriai magyarság körében? Illetve visszatekintve erre az időszakra, mi volt az ön számára az eddigi legemlékezetesebb program, vagy van-e esetleg ilyen?
0: Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy azért fontos a Gyerekkuckó az itt élő magyaroknak. Egyre több magyar család költözik ki, vagy mint egyetemista marad kint. Egyre több a magyar munkavállaló, és egy hiányt pótolunk azzal, hogy a gyerekeknek is programot szolgáltatunk. Régebben csak mi csináltunk igazán gyerekprogramokat, most többi magyar szervezet is szervez, ami szintén nagyon jó, mert itt van például a SUNG a színházával, vagy az AMAPED, amikor gyerekirodalmi estet rendez, vagy bármi tudnék mondani, vagy a bécsi magyar iskola, ami szintén nagyon érdekes, kreatív programokat szervez a gyerekeknek. Ez azért jó, mert nem ütjük egymást, hanem segítjük. Tehát nem egymástól vesszük el a gyereket, hanem mindenki mást ad. Ide nagyobb rendezvényeket lehet szervezni, és azért nagyon jó, mert a gyerekek itt nőnek fel. Tehát a csecsemőket is elhozzák, mivel a szülőknek nincs itt nagyszülő, akire hagynák. Tehát olyan programokat kell szervezni, ami a picinek is, a nagyoknak is megfelelő, a nagyobbaknak, és akkor jön az egész család. Ebben az évben 7 gyerekprogram van, és igyekszünk úgy megszervezni, hogy mindegyik más legyen. Legyen színház, legyen koncert, legyen kézműveskedés, lehet, hogy egy apropója van, egy ünnep, hogy amivel elmélyíthetjük a gyerekeknek azt az ünnepet, például most március 15-e, hogy játékos kereteken belül tudunk egy olyan programot szervezni, hogy a gyerekek nem csak tudják, hogy mi volt március 15, meg Petőfi Sándor, hanem egyszerűen úgy mennek haza, hogy tudják, mi a kokárda, tudják, hogy mit jelentett ez az ünnep, és ez megmarad. És ha minden évben egy hasonlót szervezünk, akkor elmélyül benne, és fogja tudni. De nekem igazán, amelyik úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sikeres program, az a karácsonyi vásár. Itt olyan vásár van, és kézműves foglalkozás, amikor kicsiknek, nagyoknak megfelel. Csoda dolgokat készítenek, mert olyan kézműveseket hívok, akik annak a szakmának a mestere, tehát gyöngyfűzők, kékfestők, gyertyakészítők, szappankészítők, kerámikusok, sorolhatnám az egészet, és mindig nekem is nagy élmény, hogy kik jönnek, mert egy csoda történik azon a délutánon, és most már pár éve bevezettük, hogy nem csak kézműveskedünk, hanem mindig van egy koncert, Nagy Georgina szokott énekelni, zongorázni, és hát ez is egy élmény, mert ráhangolódunk a karácsonyra.
1: Az utóbbi 30 év elkötelezett munkáját elismerve a Bécsi Magyar Nagykövetség március 15-i megemlékezésének keretén belül nagyköveti elismerő oklevelet vehetett át. Mit jelentett ön számára ez az oklevél?
0: Hát ez az elismerés számomra egy hatalmas kitüntetés. Nyelviskola terjesztett fel, elismerő szavakat kaptam, családom boldog volt. Tehát azt gondolom, hogy mindenki életében ennyi év után kap egy elismerést, az melegséggel tölt el. Tehát a szívemet melengeti. Nagyon sok szülő megkeresett, ismerősök gratuláltak. Ez nagyon jó dolog, mert igazán én úgy érzem, hogy akinek tudok, én segítek.
1: Kedves Anna Mária, nagyon köszönöm a beszélgetést, és a további munkához sok örömet és kitartást kívánunk. Ez volt a hétfő esti Színes Kultúránk magyar nyelvű portréműsorunk itt a Rádió Burgenland hullámhosszán. A mikrofonnál Csikós Gréta búcsúzik. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és további jó rádiózást kívánunk!